0: Hogy érzel magad itt ezen a napon?
1: Nagyon jó. Süt a nap, jó meleg van. Kedvesek az emberek, fogyasztják a haluskát, hát mi kell ennél több?
0: Havari Tereza Nyegyelicka, az Venyárcó.
1: Úgyhogy jól érezzük munkat a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján.
2: Igen, voltak meg találkozások?
1: Hát végülis igen, mert hogy ugye az ország különböző részéből jönnek. A 10 régió az mind képvisel itt magát. A régió vezetőkkel havonta találkozunk, de a többiekkel azért itt leginkább. Vannak még szlovák rendezvények, ahol igen, de ez a legnagyobb ünnepünk, úgyhogy mi ezen találkozunk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 4-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Miatyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Miatyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

amely bahár különböző kultúrák, a görög és a magyar kultúrák találkozási pontján született, abból a pillanatból, amikor Marilla és Márton találkoztak egymással, és megosztották zenéjüket. Zenéjük az Égei tenger, Kis-Ázsia és a Közel-Kelet szigetein, a modális zene ősi öröksége és korunk zenéje.

a Gohár együttes fontos sarokkövé vált Örményország kedvenc dalainak egyedi zenei feldolgozásaival. Célja az örmény zenei kultúra újjáélesztése és népszerűsítése, valamint az örmény örökség megőrzése a jövő generációi számára Örményországban és a diaszporában.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 3-a péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első felében a Moszkvai Zeneakadémia egyik növendékét, Gerece Pétert ismerhetik meg, aki zongora művésznek készül. Majd egy különleges alkotótestvérpár, Kálai András és Kálai Henrik mesélnek festészetről és időtlen értékekről.

0: Péter, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan jött az életedbe a zongora.
1: Szüleimnek volt a 10. házassági évfordulója, én akkor még csak 3 éves voltam, amikor ők rendeltek egy élőzenészt. Zenélt egy szintetizátoron.
2: Mondja Gerece Péter egyetemi hallgató.
1: És én akkor 3 éves koromban oda mentem, és így nagyon tetszett. És akkor az a zenész azt a döntést hozta, hogy ott hagy nekem egy szintetizátort, mert úgy gondolt, hogy érdeklődöm. És aztán ugye 10 éves voltam, amikor már igazából elegem lett abból, hogy semmi értelmeset nem játszom rajta. És én jártam egyébként általános iskolában, kórusban, úgyhogy nagyon sok népdalt ismertem már akkor. És egy ilyen pár népdalt hallásból elkezdtem így kikövetkeztetni, amit sikerült is. Egyik nap édesanyámmal, amikor éppen hazafelé tartottunk, hirtelen eszébe jutott, hogy ma tanít a kihelyezett tagozaton a zongora tanár. Felmentünk Virág Józsefnéhez, hogy mondjam, ez egy elég speciális dolog, hogy évközben azt mondod, hogy jó, akkor jövő hét hétfőn mikor érsz rá.
3: Akkor ő már negyedikes volt, és én éreztem valahol, hogy ez a fiú nagyon tud.
2: Mondja Gerece Gáborné.
3: Hogy valahova el kell indítsam.

0: tulajdonképpen az első pillanattal kezdve én már eldöntöttem, hogy ez az enyém lesz. Ez a gyerek, fölveszem.
1: Mondja Virág Józsefnél Larissa zongora tanár.
0: Nagyon élénk, nagyon gondolkodó, érdeklődő gyerek, és nyilvánvaló áldott zenei képességekkel. 10 éves kor zongora szakmából ez egy kicsit már későnek számít. És amiatt, hogy eldöntette, hogy tovább megy 14 évesen a zenei pályára, a középfokról, azok szerint 3,5 évem volt, hogy felkészíteni ezzel azért eléggé nehéz anyaggal. De nagyon-nagyon kitartó volt a gyerek, nagyon sok segítséget kaptunk a anyukájától, apukájától, szülei részéről.
2: Eljutottunk ugye a felvételig, 5 zeneművészeti szakgimnázium közül 4-be felvettek, elkezdtem a tanulmányaimat a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol a kiváló zeneművészeti oktatás mellett nagyon jó közismereti oktatás is van. Utána átkerültem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ott érettségiztem, majd ott még maradtam plusz 1 évet, ugye 5. évem. Ott is rendkívül jó zongoratanárom volt, Fadi Sarolta, valamint ez alatt, az 5 év alatt is a szolfés zeneelmélet oktatás, az azért azt kell, hogy mondjam, hogy világ szinten elismert, szóval nagyon erős a színvonala.

0: már régóta, mint álom, megfogalmazódott bennem a Moszkvai Állami Csajkovszki Konzervatórium. Ott voltam 5. évben, és na jó, hát akkor ezt megpróbáljuk. Hál' Istennek felvettek, mindenki nagyon meglepődött.
1: Neki ez egy álma volt. És mi mindig csak hesegettük, hogy jól van, Peti, persze, majd mész majd Moszkvába. Nem akartuk elhinni, hogy ez az álom be fog valósulni. És hát sodrottunk az élettel, és hála jó Istennek, őneki ez sikerült.
2: Én tudom, hogy mennyire nehéz bekerülni ebbe az intézménybe. Az egész világból jönnek oda tanulni, hiszen nagyszerű zongoratanárok vannak.
0: Különböző európai, latin-amerikai, valamint ázsiai országokból gyűjtenek olyan diákokat, akik szeretnének kifejezetten Oroszországban tanulni. Az én szakomra, ugye zongora tanszakra egyetlen egy hely volt.
3: Beváltotta a hozzáfűzött reményeket ez az intézmény?
0: Abszolút, sőt, jobban felnyitotta a szememet. Rendkívül tisztelik a kultúrát, nem csak az oroszt, mindenféle kultúrát. Ott a tanárok rendkívül műveltek, de ők nagyon szeretnék ezt a tudást átadni. Szóval, amit ők megszereztek tudást, mondjuk nézzük meg csak a zongora részét. Nekem jelenleg ott a tanárom, Daria Alexandrovna Petrova. Ő Vera Garnastajevánál tanult, aki pedig Heinrich Neuhausnál. És ezt egészen vissza tudnám vezetni Anton Rubinsteinig, akinek a testvére megnyitotta 1866-ban a konzervatóriumot, amit ezek a művészek tanítottak, amiről gyakorlatilag könyvet is írtak, elsajátította a következő generáció. És ezt továbbadják, és azért élnek, azért dolgoznak, hogy ezt a tudást, ezt a kultúrát ők továbbadják, hogy később mi is továbbadhassuk.

0: igazából az orosz zeneirodalomból nekem a romantikától kezdődően egészen a mai napig nagyon-nagyon közel áll hozzám. Miben különbözik az orosz zeneirodalom, mint mondjuk a magyar vagy a francia? Nyilvánvalóan ugye ott van az orosz lélek.
1: Magyarországon sem kell egyébként szégyenkezni zongora művészként, hiszen óriási múltja is van, jelene is van.
0: Abszolút. És ezzel kint is tisztában vannak. Azok a sajátosságok, amit például Bartók Béla vagy Dohnányi Ernő megvalósított, azok mind a mai napig jelen vannak, és soha nem is fognak elvészni. Liszt Ferenc is magyar származásúnak tartotta magát, akkor olyan hatalmas művészek, mint például Cifra György vagy Kocsis Zoltán, őnekik a nevei is fenn fognak maradni. Szóval a magyar zenei kultúra az rendkívül, rendkívül gazdag.
1: Ha már beszélgetünk a népekről, akkor van még egy nép. Péter esetében a cigány nép, aki nagyon sok zenészt adott a világnak. Számít-e ez is valamit?
2: Úgy gondolom számít. A Péter esetében nyilvánvalóan sokat számít, hogy ötvözete cigány kultúra, a magyar kultúra, és valamennyire most már az orosz kultúráról beszélhetünk, ez a ötvözet, az csak pluszokat ad.
0: Nagyon sok tehetséges ember van, de ez nem elég. Sajnos nagyon sok tehetség elvetél, mert nincsen szorgalmuk. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik az alázat. Nehézség mindig lesz, szóval szükséges a kitartás és a türelem.
1: Hogyan képzeled el a jövődet mondjuk 10 év múlva?
0: 10 év múlva leszek 32 éves. Mindenféleképpen a zenével fogok foglalkozni, hogy milyen formában lehet, hogy tanítani fogok, lehet kísérni fogok, én így is úgy is boldog leszek, amennyiben a zenével értemben és minőségben tudok foglalkozni. Lehet, hogy szólista leszek. Amikor leülök a hangszerhez, mindenféleképpen van egy kötődés. A hangszer és köztem, valamint a zeneszerző és köztem, mi az, amit ő szeretett volna kifejezni, mi az, amit én értelmezek. Valamint, hogyha van közönség, akkor ott van még egy kapcsolat köztem és a közönség között. És akkor ez az egész így magában egy atmoszféra.

0: Én azt látom, hogy a mai korban nagyon fontos visszakeresni azokat a kulturális hagyományokat, tudást, ami örökérvényű, nem csak a mostról szól, hanem mindig is érvényes volt.
1: Mondja Kálai András képzőművész.
0: Ezekből táplálkozunk.
2: Nem egy kigondolt program ez, hanem egyszerűen az ember elkezdett festeni. Azért, mert valami kikívánkozott, és a festészet választotta őt, vagy a művészet választotta, hogy valamit megmutasson.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.

0: igazából ez egy különlegesség, hogy van egy testvérpár, és mind a kettő jó képzőművész. Ez ritkaság. Ti hogyan élitek ezt meg?
1: Engem tulajdonképpen megfertőzött a Henrika művészet szeretetével, mert idősebb nálam, 6 évvel. Persze az ember érzi belülről, hogy nem hiába van ott. Érzi azt, hogy ez megszólítja őt. És tulajdonképpen a Henrik volt az első tanárom. Az, hogy a Henriknek honnan jön, az már egy
0: jó az kérdés. Egy másik kérdés, és honnan jön?
2: Zenész családból származunk. A felmenők között sincs olyan, aki a képzőművészettel foglalkozott volna. Honnan jön? Nem tudom. Nemrég András azt mondta, hogy én csoda gyerek voltam. Elkezdtem önmagamtól ezt csinálni, olvasni sokat. És anyukám nagyon sokat segített ebben, mert 12-13 évesen elvitt a művészellátóba és vett dolgokat. Szerényen éltünk, azt is mondhatnám, hogy voltak nagyon szegény periódusok is, de mégis megvette nekem azokat az alapfestékeket, támogatott, tehát a közeg is támogatott, a rokonaim is támogattak. Hogy nagyapám azt mondta, hogy dolgozik a gyerek, most ne zavarjátok. Tehát nem az, hogy rajzolgat vagy ilyesmi, hanem hogy dolgozik. Én nekem belülről jött ez. Nem tudom, hogy honnan jött, egy forrás. És azt biztosan tudom állítani, hogy senkinek a hatása, se rajztanár, se festő, ez teljesen önmagamtól jött. Én magamnak voltam a mestere. Inkább azokat, akik már nem élnek, inkább azokból inspirálódni, de nem ilyen idealista utánérzéssel, hanem rokonságot érezni. Tehát olyan klasszikus mesterekkel, akiket valami miatt nagyon megfogott, és én órákig néztem azokat az albumokat, azokat a reprodukciókat, ami nagyon megfogott. Viszont nagyon fontos megemlítenem, hogy én biztos vagyok benne, hogyha én nem lettem volna képzőművész, András akkor is az lenne. Ugyanúgy a belső forrás az megvolt ő benne is.

0: Amúgy nekem sem volt olyan mesterem, aki olyan szinten hatott volna a művészetemre, hogy az alapjában változtatott volna rajta. Persze voltak tanáraim az egyetemen, meg azon kívül is, akit a szakmai tudás megszerzéséhez tartott a mesternek, de hogy a művészetem szempontjából én is olyan emberekhez tudtam kapcsolódni, akiknél lélekrokonság, én úgy hívom lélekrokonságot találtam.
1: Munkáiból válogattunk ezen a kiállításon. Azt szerettük volna, hogy fölvillanásszerűen egy metszetet adjon a munkásságunkról, mert mégiscsak együtt indultunk, és hogy legyen egy metszet. Viszont a hangsúly azért a mostani munkákon van. A koncepciója az az, hogy belerakjuk egy rendszerbe, hogy a kettőnknek a dolgai hogy kommunikálnak együtt. Próbáltuk úgy kirakni a munkákat, hogy vegyítve legyenek, tehát hogy egymást erősítsék. Amikor az ember kiállítást rendez, akkor mindig az egészet kell vizsgálni. Hogy miért leporolt örökség? Hát tulajdonképpen több rétege van ennek, hogy ugye az identitás, a roma kultúrának szerintem nagyon hiteles derivációja az, ahogy mi megjelenítjük azt a közeget, amiben felnőttünk. Nem akarjuk illusztratívan megmutatni, nem akarjuk aktivista módon megmutatni, mert szerintem egyetemesebbnek kell lennie, mint hogy egy korszakról szóljon csak. Például, amíg mögöttem van munka, 2006-os, ezt a húgomról festettem, mert volt neki egy kapusztis fölsője, és már napok óta figyelgettem, és úgy lefestettem, de tudtam, hogy én nem stúdiumot akarok csinálni. Már akkor 30 éves koromban az volt a célom, hogy ezt kinyissam, és egy általános, egy ilyen éteri, vagy ilyen egyetemes szintű portré, ami egy nagyon mély, de békés melankóliával van megtöltve, és egy ilyen bölcsesség, egy ilyen melankólia. De ugyanakkor ez egy olyan szomorúság, ami egy pozitív szomorúság, valamin túllép az ember, belenéz a világba. Tehát, hogy így megmutatja magát, és ez a fajta gondolkodás, mondjuk ugye a klasszikusabb korokra jellemző, és ezt nem lehet eltervezve.
2: Meg talán ezt tanulni se lehet.
1: Megcsinálni, meg tanulni se lehet. Tehát, hogy egyszerűen Istent hagyni kell munkálkodni az ember életében. De inkább tehát a művészetébe is. Ha mindent kézben akarsz tartani, és nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon, a modern ember nem hagyja meg, mindent kézben akar tartani. Most én nem akarok ilyen társadalom tudósként megnyilvánulni, én csak egy egyszerű festő vagyok. De én azt látom, hogy minden korszaknak megvan a maga szemlélete. Hogy most ennek a korszaknak milyen a szemléletmódja, arra igaz, hogy silányodott minden. Tehát elvesztette a valódi funkcióját a művészet igazából. Tehát önkifejezéssé silányult, aktivizmussá silányult, szórakoztatássá silányult. Ezeket tudnia kell természetesen, de nem ez a lényege, hanem a lényeg az valamilyen olyan egyetemes dolog, valamilyen szintézis, valami olyan dolog, ami az emberiségről valamit üzen, vagy valamit összefoglal. Az emberi létről, az emberi mi voltról.

az én részemről, az a leporolt örökség, ennek ugye több szegmense van. Az egyik, ami nagyon fontos számomra, hogy időről időre mindig visszanézem a régebbi, akár a gyermekkori munkáimat is, hogy azon az úton haladok-e, amit az ember vele született, valami plusz töltet, ami talán megjelenik a korábbi, a legkorábbi munkáknál is. Ez az az örökség, amit kapunk valahonnan. Ezt nem szabad elfelejteni, nem szabad elhagyni időközben, miközben az ember bejárja a saját egyéni vagy szakmai útját. Én azt gondolom, attól lesz hiteles valaki, mindig van valami ősi, vagy eredeti, vagy egy olyan örökség, ami megmarad. Én azt gondolom, minden tárgyhoz tartozik egy gondolati erő. De nem csak gondolati erő, egy olyan hatás, ami zsigeri. Mint amikor találkozik két muzsikus, és elkezd egymással improvizálni, egy közös zenét létrehozni. Valami ilyesmi ez, egy ilyen közös kiállítás. Hogy tulajdonképpen tényleg az, amit én őszintén csinálok, vagy amit a Henrik, ezt kimerem jelenteni, az mindig aktuális. És pont ez a kortalanságtól lesz mindig aktuális. Én csak ezekre akarom inkább fölhívni a figyelmet, hogy ne feledkezzünk el róluk, poroljuk le a tudást, mert megvan. Én azt vallom, hogyha egy alkotás eredeti jó és minőségi, akkor az 500 évvel ezelőtt is kell, hogy tartalmat tudjon közvetíteni, és 500 év múlva is, és a mostnak is szólnia kell. Tehát, hogy egyszerre reflektál a korra, és egyszerre előre mutat, és egyszerre visszafele is tekint, hogy ne maradjon el az, amit örököltünk, ezek a tudások.

0: Én elég intuitív, belülről fakadó alkotó vagyok. Így kistályosodtak ki ezek a témák. Tehát nem a téma volt meg először, hanem volt valami belső látomás, vagy valami, amit az ember kap.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.
0: Én legalábbis ilyen alkotó vagyok, és azt láttam, hogy bizonyos sorozatok így szépen kialakultak. Az egyik nagyon fontos sorozat, ez az őrzők sorozat, és pont itt az örökség, hogy a titkos tudás, vagy nem titkos tudás őrzői, egy olyan kultúra, egy olyan emberi tartás, erkölcsi, morális értékek megtartása, őrzése mutatkozik meg ezeknél a munkáknál, ami számomra fontos, amitől a gerincemet érzem. Egyenes tartású ember vagyok tőle. És ez az őrzők sorozat, itt azt vettem észre, hogy emberek, embercsoportok vannak frontálisan előttünk. És ezek az emberek, ezek egyfajta őrzők. Ami mögöttük van világ, vagy ami előttük van világ, nem tudom, köztes állapotot, de mindenképpen összetartoznak. Egy közösség. A közösségben betöltik az adott szerepüket. Ettől az identitásuk nagyon erősen megmarad. Tudják a helyüket a világban. A kapott örökségeket

közös ős, mint olyan, az minden kultúrában megjelenik. Én mindig belülről, tehát hogy tényleg őszintén próbálok dolgozni. És egy ilyen visszakeresés. És hol vagyok én, az egyén, és hogy található meg bennem a közös ős? Hogy található meg bennem az abszolút ember? És ez például hogyan tud megjelenni az alkotásokon? Nyilván van egy ilyen érzet, van egy ilyen ráhangolódás. Mint amikor improvizál egy muzsikus. De az improvizáció az akkor születik. Én szeretek improvizálni az alkotás közben is, de ehhez nagyon magas szintű szakmai felkészültség kell, mint egy zenésznek. És előjönnek ezek a témák, ami sorozatokban fejtik ki magukat, vagy artikulálódnak. Tehát itt van ez a őrzők sorozat, de itt van például a pajzsos sorozat. Torzószerű alakok, ugye a fragmentáció, tehát ez a nem teljes alak elvesztette valamelyik részét, de hogy még védekezésre képes, tehát a pajzs megjelenik, mint szimbólum, ami persze lehet egy tükör is, őrzővé tud válni. Tehát, hogy megvéd valamit, nem csak önmagát. Ebben a védelemben sajnos fragmentálódik az ember. Az ember veszít magából, hogyha kiáll bizonyos dolgokért. Tehát, hogy sérül, megsérül. De az utolsó pillanatban is, az utolsó erejével is föltartja a pajzsot.

0: Megkerülhetetlen kérdés, hogy cigányképzőművészet. Mit gondoltok erről?
1: A szakdolgozatomat a cigányképzőművészet Magyarországon. Abból írtam.
2: Mondja Kálai Henrik festőművész.
1: Eléggé beleástam magam ebbe az egészbe is. Akkor még máshogy gondolkodtam erről a témáról, mint ami most van. Mert ugye érték felmutatás, és hogy fogadjon el minket a többségi társadalom, egy olyan fajta nyelvezet, ami ugye most van kibontakozóba, illetve a 70-es évek óta. Az egyik legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba az az, hogy néprajzi kategóriába tartják a roma képzőművészetet. Szerintem az nagyon fontos, de Péli Tamás egy csomó mindenre választ adott, hogy univerzális, egyetemes művész akarok lenni, nem cigány művész. Tehát egy kicsit fordítva ülnek a dolgok a lovon.
3: Tulajdonképpen ez egy olyan kalitka, ahova beterelnek minket, és ránk zárják a kulcsot. Mi nem azt mondjuk, ami eddig kanonizálva volt. Hogyha egy művész emberről beszélünk, ez csak egy csak idézőjelben, de mégis egy nagyon fontos szegmense, de csak egy szegmense. A tortának egy szelete az ő etnikai identitása. Nekem ugyanúgy fontos a magyar identitás, ugyanúgy fontos az, hogy az európai kultúrkörből jövök, és az egyéb identitás formáló szerepeim. A művészetemre gondolok, én megpróbálok egy ilyen univerzálisabb forrásból táplálkozni. Nekem nagyon fontos Pilinszky verse, nagyon fontos Platón barlang hasonlata, nagyon fontos az, hogy keresztény kultúrkörből jövök, de nagyon imádom az amerikai indián kultúrát. Miért ne lehetne egy művész szabad? Nem lehet megfosztani az embert az egyéb identitásától, attól, hogy az csak és folyamatosan csak az egyiket hangsúlyozzuk. Sok olyan alkotó van, akire azt mondják, hogy naív, autodidakta, meg nem tudom, népi
0: miközben
3: művész.
0: Nem.
3: Az közben meg nem. A kvalitás nem attól függ, hogy te elvégezted az egyetemet, vagy nem. Hanem az, hogy érvényesek-e a munkáid, saját művészi világot tudsz létrehozni, annak az útján jársz.
1: Egyszerre univerzális, és egyszerre személyes. Egyszerre konzervatív, és egyszerre modern. Ilyen dolgok jellemzőek a művészetre.
3: Úgy reflektál, vagy úgy szól a világba, hogy a kora emberre hozza létre, de nem csak abban a világban érvényes annak a művészi tartalma.

0: Amikor az ember már tudja a saját hátralépve a saját munkáit megállapítani, tehát nem 20 éves, aki még bizonytalan, hanem tudja, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, de az elismertség mégse jön. Ez egy sorszerűség. De mit jelent az, hogy elismerés? Hát végül is úgy is lehet gondolkodni, hogy ha ebben a korban én elismert leszek, akkor nagyon szomorú leszek.
1: Valahogy az egót azt azért nagyon meg tudja piszkálni a siker, a gyorsan jött siker. Azért én belegondolsz, 2006-ban végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és én 2007-ben már a Velencei Biennálén állítottam ki. Azt éreztem meg, hogy nem szállhat el velem a ló. Alázattal próbáltam ezt a nagy sikert, és ami utána volt, úgy kezelni, hogy ne felejtsem el azt, aki vagyok. Mert hogy ez a művészetem legtisztább forrása. És nem az ego részére gondolok, hanem a közös ősről. Része vagyok valaminek. Ez amit egy közösségben megtartott szerep. A régi közösségek azért ott nem volt annyi probléma, idézőjelben, mert közösségi szinten megélték, vagy a problémákra választottak. Egy közösségben az individuum nagyon fontos, de alárendelődik a közösségnek. Most ez a kor, hogyha már beszélünk, itt az individuum előrébb van, mint a közösség, ráadásul olyan terheléssel, hogy nem is kell érte tenned semmit. Tehát valódi értéket nem kell felmutatni, valódi munkát nem kell belerakni ahhoz, hogy sikeres legyél. Innentől kezdve a mai kor számára, hogy mit jelent a siker, az tőlem távol áll. Tehát, hogyha nagyon felülsz a siker lovára, akkor az megbokrosodik és levág magáról. A siker az, hogy önmagad előtt egyenes derekú tudsz maradni, és a közösséged, vagy az a közösség, akár szellemi, vagy alkotó közösség, megtart.

Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Balatinác Renátát hallják. A Nemzetiségek zenéje mai adásában a kortárs horvát könnyű zene egyik legmeghatározóbb, legszerethetőbb ikonjának világába kalauzulom önöket. Mai főszereplőnk a spliti születésű Daniela Martinovics, aki törékeny, kislányos alkatával, de annál elsőprőbb energiájával és kristálytiszta hangjával évtizedek óta uralja a régiós slágerlistáit. Pályafutása a legendás Magazin együttesben indult a 90-es évek elején, ahol óriási űrt kellett betöltenie az akkori énekesnő távozása után. Daniela azonban nem csak helytállt, de új korszakot nyitott a zenekar történetében. Nemzetközi áttörésüket az 1995-ös Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg. Az ott bemutatott dal egy igazi zenei kuriózum. A klasszikus pop és az opera világa találkozik benne, hiszen Lídia Horváth Dunyko operaénekesnővel adták elő. A drámai felépítésű, az elvágyódást és a hazaszeretetet egyszerre megéneklő mű a hatodik helyig repítette őket Írországban. Kezdjük a mai portrét ezzel az időtlen remekművel. Következik a Magazin és a Nosztálgia.

A magazinféle nosztalgikus pop és a modernebb hangzás között. A dal arról a tipikus mediterrán büszkeségről és a viszonzatlan szerelemről szól, amit Daniela oly hitelesen tud közvetíteni. Hallgassuk meg a dalt, ami elindította a szóló sikerszériát. Íme az Aventeja.

A közönség azonnal a szívébe zárta az önálló énekesnőt, a szakmai és közönség siker pedig 1998-ban csúcsosodott ki. Daniela ekkor már egyedül nyerte meg a horvát Eurovíziós nemzeti válogatót, a Dorát. Így ő képviselhette hazáját Birminghamben. Az ottani előadása beírta magát a pop történelembe, és a mai napig az egyik legfontosabb horvát Eurovíziós mérföldkőnek számít. A dal egy rendkívül mély, melankolikus ballada, amely a reményről és a sötétségből való kilépésről szól. A színpadi produkció vizuális metaforája, miszerint Daniela a dal közepén egy fekete leplet letépve, tündöklő fehér ruhában énekelt tovább, lenyűgözte Európát, és az ötödik helyet szerezte meg. Következzen a dal, amely nélkül nincs Daniela.

Önök a Nemzetiségek zenéjét hallgatják Balatinác Renátával. Az ezredfordulóra Daniela Martinovics az egész délszláv régió legkeresettebb előadójává vált. Koncertjein a lírai hangvétel mellett egyre nagyobb teret kapott a hamisíthatatlan dalmár temperamentum és az olaszos könnyedség. Az 1999-es Ipos Fietlu, Ipom Ráku című albumán szerepel a következő dalunk, amely tökéletesen példázza ezt a váltást. Ez egy izzig-vérig ritmusos, fülbemászó popdal, amely a szakítás utáni újrakezdésről és a női büszkeségről szól, de mindezt olyan vidám táncolható hangszereléssel tálalja, ami azonnal jókedvre deríti a hallgatót. Hallgassuk meg a Daje Slađe Zaspati című slágert.

A 2000-es évek elején Daniela még magasabb fokozatra kapcsolt, és a dalai szinte állandó lakóivá váltak a rádiós toplistáknak. 2001-ben jelent meg az a szerzemény, amely a mai napig a bulik és a fesztiválok kötelező kelléke. Ez a dal szakított a korábbi, tradicionálisabb elemekkel és egy modern, lüktető, spanyolos-latinos gitár alapra épülő popsláger lett. A szövege rendkívül közvetlen, és arra invitálja a hallgatót, hogy engedje el a mindennapok gondjait, és egyszerűen éljen a pillanatnak. Nem véletlen, hogy a dal címe is egy közvetlen felszólítás. Táncoljanak velünk, következik a Plési Számnam.

Érdemes megvizsgálni Daniela érettebb zenei korszakát is. Bár a közönség imádta a pörgős slágereket, az énekesnő mindig figyelt arra, hogy a lemezein helyet kapjanak a mélyebb, érzelmesebb vallomások is. A 2011-es Unikát című albumáról választottam a következő dalt, amely egy csodálatos, akusztikus alapokra épülő, érett pop ballada. Ez a szám a viszonzatlan szerelemről, a várakozásról és a női lélek sebezhetőségéről mesél. Danielait megmutatja, hogy a kislányos báj mögött egy komoly, sokat tapasztalt, felnőtt női művész rejlik. Fogadják szeretettel a Csekala Számkao Zsena című kompozíciót.

A Nemzetiségek zenéje mai adásának végéhez közeledve láthatjuk, hogy Daniela Martinovic 30 év után sem veszített a fényéből. Az utóbbi években a zene mellett sikeres íróvá is vált. Önéletrajzi könyvei bestsellernek számítanak Horvátországban. De a zene iránti szenvedélye örök. Búcsúzóul egy olyan dalt hoztam önöknek, amely tökéletesen ötvözi a modern popzenei trendeket a hagyományos spliti életérzéssel. Egy vidám, lendületes, kávéházi hangulatot idéző dal, amely arról szól, hogy az élet apró örömeit, mint egy jó cappuccino a tengerparton, meg kell becsülni. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Balatinác Renátát hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is a Nemzetiségek zenéjében. Most pedig szóljon a cappuccino.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.